0: नारायण भगवान की
1: जय।
0: गुड नून, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी। नाइस टू सी यू, ब्यूटीफुल डे, सनशाइन।
2: Jó napot, jó reggelt, mindenkit köszöntök, jó látni benneteket, süt a nap.
0: The message is coming from our Yoga and Daily Life retreat in the Vape Hungary.
2: Üzenetünk a joga mindennapi életben rendszer visszavonulásáról, Vape-ről, Magyarországról jön.
0: In these 2 weeks we have very beautiful programs.
2: 2 hét alatt csodálatos programjaink lesznek.
0: The science of yoga, the science of Vedas, and the knowledge of the rishis of the India is unbelievable.
2: Yoga és a Védák tudománya, az indiai rishik tudása hihetetlen.
0: It is a science. It has been proved.
2: Ez egy bizonyított tudomány.
0: Unfortunately, this modern way of thinking, modern way of living, etc., is they have forgotten or they lost many things.
2: Sajnos a modern gondolkodás és életmód sok mindent elveszített.
0: We lost and we forgotten the traditions. That tradition means not only that how you are dressing or not dressing.
2: Elveszítettük és elfeledkeztünk a tradíciókról, amely nem az öltözködésünkre vonatkozik.
0: It's called ahar, vihar, achar and vichara. Ahar, the first is the nourishment.
2: Ez a négy, az áhár, a táplálék.
0: Vihar, where you are going, with whom you are.
2: Vihar, hova mész, kivel vagy.
0: And what kind of behavior you are doing.
2: És hogyan viselkedsz.
0: How you are living with someone.
2: Hogyan élsz valakivel.
0: Each and every touch, if you are touching or looking to someone, the energy goes in your body.
2: Minden érintés vagy ránézés átveszi az energiákat.
0: Ahar, vihar, achar and vichara. After comes the vritti, the thoughts.
2: Utána jönnek a vrittik, a gondolatok.
0: So from the food, from the company, from the place where you go, and that according to that the thoughts comes.
2: Étel, a társaság, a hely, ahova mész, meghatározza gondolataid.
0: You have to control your horse.
2: Uralnod kell lovaidat.
0: And we have 10 horses of our senses.
2: 10 ló van az érzékszerveknek.
0: And you have to control them.
2: Ezeket kell uralni.
0: Positively, not negatively.
2: Pozitívan, nem negatívan.
0: But you have to purify your vrittis, your thoughts.
2: Meg kell tisztítani a vrittiket, gondolatokat.
0: That's it. Well, we have here very learned acharya, the pandit.
2: Itt van velünk egy nagyon tanult acharya, pandit.
0: He studies Sanskrit.
2: Sanskritot tanult.
0: And he is one of the best in the Karamkanda.
2: És ő az egyik legjobb a Karamkandában.
0: Now, many you don't know what's Karamkanda.
2: És nem tudjátok mi ez.
0: We know the karma.
2: Tudjuk mi az, hogy karma.
0: But what is the kand?
2: És mi az, hogy kand?
0: Kand means disaster.
2: A kand az katasztrófa.
0: If you make karma and kand.
2: Hogyha a karmát és kandot végzel.
0: Or there are different chapters.
2: Vagy vannak fejezetek.
0: So there are many different things.
2: Különböző dolgok vannak.
0: So our Acharya Triveda Kapila.
2: Acharya Triveda Kapila.
0: Is with us.
2: Itt van velünk.
0: And I think he should tell about something, the Karamkand.
2: Elmondja, mi az a Karamkand.
0: And the effect.
2: És annak hatásai.
0: Of the ceremonies, pujas, which is very ancient science.
2: Pujak és a ceremóniák következményeit, amelyek nagyon régi tudományok.
0: Welcome all of you, and welcome our dear Kapil Trivedi.

0: There's one question about intellect.
1: Van egy kérdés az intellektusról.
2: Ima jedno pitanje u vezi s intelektom.
0: That you would, I would like to surrender.
1: Hogy szeretném átadni magam.
2: Želio bih se predati.
0: I would like to dedicate.
1: Szeretném felajánlani.
2: Želio bih se posvetiti.
0: Very much, but somehow my intellect disturbs me.
1: Nagyon, de valahogy az intellektusom zavar ebben.
2: Ja to jako želim, ali nekako me ometa moj intelekt.
0: Well, your intellect is right.
1: Nos, hát az intellektusodnak igaza van.
2: Znate, vaš intelekt je u pravu.
0: And your heart is also right.
1: És a szívednek is igaza van.
2: Ali vaše srce u pravu.
0: So your intellect is right in this way.
1: Az intellektusodnak úgy van igaza.
2: Intellect je u pravu na sljedeći način.
0: That you need a very concrete example.
1: Hogy egy nagyon konkrét példára van szükséged.
2: Potreban vam je veoma konkretan primjer.
0: It means that your feelings, your desire is still not that much intensive as it should be.
1: Ez azt jelenti, hogy az érzéseid, a vágyad még nem annyira erős, mint hogy kellene.
2: To znači da vaše emocije, da vaša želja još uvijek nije dovoljno jaka koliko bi trebala biti.
0: Your thoughts are too much destructive.
1: A gondolataid túlságosan csapongóak.
2: Vaše misli su još uvijek previše destruktivne i ometaju vas.
0: It means that very concrete, the a very clear aim is missing in your life.
1: Nagyon konkrétan ez azt jelenti, hogy egy nagyon világos cél az, ami hiányzik az életedből.
2: To znači da vam nedostaje u životu konkrétan, vrlo jasan cilj.
0: Still you are not sure what you want.
1: Még mindig nem vagy abban biztos, hogy mit akarsz.
2: Još uvijek niste sigurni u to što želite.
0: On your path or on your aim towards which you are going, there is always some possibilities.
1: Az utadon vagy a célod felé, amerre mész, mindig vannak lehetőségek.
2: Na putu kojim idete prema svome cilju uvijek postoje mogućnosti.
0: For example, you decided to go to Adriatic coast.
1: Például úgy döntesz, hogy elmész az Adria partjára.
2: Na primjer, odlučili ste otići na Jadran.
0: And you pack your things and you take your car and you drive towards the Adriatic coast.
1: Összecsomagolsz, beülsz az autódba és elindulsz az Adria felé.
2: Spakirate svoje stvari, sjednete u auto i putujete prema Jadranskoj obali.
0: And you listen in the radio, there's beautiful weather and nice snow and beautiful skiing weather. És so now you decide to go for skiing.
1: De a rádió azt mondja, hogy csodálatos, jó minőségű hó esett, és nagyon jó síelésre való idő van. Ezért úgy döntesz, hogy inkább síelni mész.
2: Na putu na rádió čujete kako je prekrasno vrijeme za skijanje, pa odlučite otići na skijanje.
0: So you change the way.
1: Így hát megváltoztatod az utadat.
2: I tako promijenite rutu.
0: You come to the hotel.
1: Odaérsz a hotelbe.
2: Dođete u hotel.
0: And you check in.
1: Bejelentkezel.
2: I prijavite se.
0: And you want to go for ski.
1: El akarsz menni síelni.
2: Želite otići na skijanje.
0: And when you go out of your room again, go for skiing.
1: És amikor megint kilépsz a szobádból, hogy elindulj síelni.
2: Kad izađete svoje sobe kako biste išli na skijanje.
0: You find advertising there.
1: Ott rápillantasz egy hirdetésre.
2: Naiđete na reklamni oglas.
0: New opening sauna. Gratis.
1: Újonnan megnyitott sauna, ingyenes.
2: Otvára se sauna, imate gratis dolazak.
0: So you said, well, I can go tomorrow skiing, I go now sauna.
1: Így hát azt mondod, holnap is elmehetek síelni, most inkább szaunázom.
2: Pa kažete, skijati mogu i sutra, sad idem u saunu.
0: And in the sauna, there's talking.
1: A szaunában pedig beszélgetnek.
2: A u sauni čujete razgovor.
0: Tomorrow in the wave will be football match.
1: Holnap vépen futballmeccs lesz.
2: Sutra će biti nogometna utakmica.
0: And every participant will get free pizza.
1: És minden néző ingyenesen kap egy pizzát.
2: I svaki sudionik dobit će besplatnu pizzu.
0: And there will be some more interesting things.
1: És még más sok minden érdekes lesz.
2: Biće još mnogih zanimljivih stvari.
0: So you take your car and come to Vape.
1: Így hát beülsz az autódba és eljössz Vape-re.
2: Tako sjednete u auto i dođete u Vape na nogometnu
0: utakmicu. So where is the Adriatic coast? And where is the football field?
1: Hol van az Adria és hol van a focipálya?
2: Gdje je sad Jadranska obala, gdje je nogometno igralište?
0: This means there are possibilities.
1: Ez annyit jelent, hogy vannak lehetőségek.
2: To znači da postoje mogućnosti.
0: The possibilities of changing in your mind.
1: Lehetőség arra, hogy megváltoztasd a gondolataidat.
2: Mogućnost da promijenite mišljenje.
0: And why it is? Because the aim is not clear.
1: És miért van ez? Mert azért, mert a cél nem tiszta.
2: A to se događa jer nemate jasan cilj.
0: But if its aim is clear.
1: De ha a cél tiszta.
2: Ako pred sobom imate jasan cilj.
0: That you have to be at Adriatic coast.
1: Hogy az Adriára kell érned.
2: Da morate biti na Jadranu.
0: Because your wedding ceremony is waiting.
1: Mert ott lesz az esküvőd.
2: Jer na vas čeka vaše vjenčanje.
0: Then definitely you will go to your wedding and not for skiing.
1: Akkor bizonyosan odamész az esküvődre, nem pedig síelni.
2: Onda ćete sigurno otići na svoje vjenčanje, a ne na skijanje.
0: So some things should be very clear, intensive, good aim.
1: Tehát kell, hogy legyen egy nagyon világos, intenzív, jó cél.
2: Zato treba imati dobar, intenzívan i jasan cilj.
0: If you are ill, you don't like medicine, but doctor will tell you either you take this medicine or you have to die. So there is no place for arguments.
1: Hogyha beteg vagy, nem szereted a gyógyszert, de az orvos azt mondja neked, hogy vagy beszeded a gyógyszert, vagy meghalsz. Itt már nincs helye vitának.
2: Ako ste bolesni, ne sviđa vam se lijek, ali liječnik vam kaže ili ćete uzeti lijek ili ćete umrijeti, onda nema više mjesta za argumente.
0: So your aim should be clear.
1: Tehát a célodnak tisztának kell lennie.
2: Zato trebate imati jasan cilj.
0: Nothing can change me.
1: Semmi sem változtathat meg engem.
2: Ništa me ne može promijeniti.
0: Sun and moon can change their direction.
1: A nap és a hold megváltoztathatja a pályáját.
2: Sunce i mjesec mogu promijeniti svoju putanju.
0: But I will not change my direction.
1: De én nem fogom megváltoztatni a célomat.
2: Ali ja neću promijeniti svoje mišljenje.
0: I will not change my path.
1: Nem változtatom meg az utamat.
2: Neću promijeniti svoj put.
0: Because I know.
1: Mert tudom.
2: Jer ja znam.
0: What I want.
1: Hogy mit akarok.
2: Što želim.
0: Doesn't matter what people are talking.
1: Nem számít, mit mondanak az emberek.
2: Nema veze što ljudi govore.
0: I know what it is.
1: Én tudom, hogy mi az.
2: Ja znam o čemu se radi.
0: There's one man.
1: Van egy ember.
2: Bio jedan čovjek.
0: And he had one vision.
1: Volt egy elképzelése.
2: Ima jednu viziju.
0: In vision he saw a very beautiful light and God.
1: A víziójában látott egy gyönyörű fényt és Istent.
2: U svojoj vízii vidio prekrasno svjetlo i Boga.
0: He saw it.
1: Látta.
2: Vidio je.
0: And it is very clear in his mind.
1: És nagyon tisztán ez az elméjében van.
2: Ta slika je vrlo jasna u njegovom umu.
0: But other people will say he is stupid.
1: De a többi ember azt mondja, hogy ez egy bolond.
2: Ali drugi ljudi će mu govoriti da je glup.
0: All who listen and whom he will tell, they think screws are loose.
1: Mindenki, akinek ezt elmondja, azt gondolja, hogy hiányzik egy kereke.
2: Svima kojima priča o tome misliće da mu fali košeraf u glavi.
0: But he knows what he has seen.
1: De ő tudja, mit látott.
2: Ali on zna što je vidio.
0: Practical experiences.
1: Gyakorlati tapasztalatok.
2: De praktično iskustvo.
0: As long as we don't have practical experience,
1: mindaddig, amíg nincsen gyakorlati tapasztalatunk,
2: ali dokle god nemamo praktično iskustvo,
0: there will be always possibilities.
1: Mindig lesznek lehetőségek.
2: Uvijek će nam se nuditi razne mogućnosti.
0: Of changes.
1: A változás, változtatásra.
2: Mogućnosti promjena.
0: Thousand times you can read the book.
1: Ezerszer is elolvashatod a könyvet.
2: Vi možete tisuću puta pročitati knjigu.
0: But if you have no experiences practically.
1: De ha nincsen gyakorlati tapasztalatod.
2: Ali ako nemate praktičnog iskustva.
0: Still you take like a theory.
1: Akkor azt még mindig csak elméletként fogod föl.
2: Za vas će to još uvijek biti teorija.
0: Recently I heard in someone talking in the radio.
1: Nemrég hallottam, valaki beszélt a rádióban.
2: Nedavno sam čuo nekog kako priča na radiju.
0: When you read in a book how to make aeroplane.
1: Ha a könyvben elolvasod, hogy hogyan kell repülőgépet gyártani.
2: Ako u knjizi pročitate kako se gradi avion.
0: And pictures of the aeroplane.
1: És képeket látsz a repülőgépről.
2: I u knjizi postoje slike tog aviona.
0: And how to fly the aeroplane.
1: És hogyan kell vezetni a repülőgépet.
2: Instrukcije kako letiti tim avionom.
0: But still is only theory.
1: Ez még mindig csak elmélet.
2: Ali to je uvijek samo teorija.
0: When you sit in an aeroplane and then it flies, then the practical experiences.
1: Ha belülsz egy repülőgépbe és az elindul, az már gyakorlati tapasztalat.
2: Ali kad sjednete u taj avion, kad onda upravljate i letite njime, to je praktično iskustvo.
0: So, sometimes in everyone's life have some experiences.
1: Így néha mindenkinek az életében vannak tapasztalatok.
2: Svatko u svom životu ima nekakva praktična iskustva.
0: That inner feeling.
1: A belső érzés.
2: Taj unutarnji osjećaj.
0: Something awakes in you.
1: Valami felébred benned.
2: Nešto se u vama probudilo.
0: Suddenly something is awakened.
1: Hirtelen valami felébred.
2: Odjednom se nešto probudilo.
0: And you know what you want.
1: És tudod, hogy mit akarsz.
2: I vi tada znate što želite.
0: And then you decide.
1: És akkor eldöntöd.
2: I tada odlučite.
0: Then your intellect will not become an obstacle, but it will become a helper.
1: Akkor az intellektusod már nem válik akadályá, hanem segítővé válik.
2: I onda vam intellekt više neće predstavljati prepreku, nego će vam pomoći.
0: And of course we shall try to avoid those things which becomes an obstacle for our path.
1: És természetesen el kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek akadályá válnak az utunkon.
2: Naravno da trebamo izbjegavati one stvari koje mogu biti prepreka na našem putu.
0: Certain discussions.
1: Bizonyos beszélgetések.
2: Određene diskusije.
0: Certain books.
1: Bizonyos könyvek.
2: Knjige.
0: Certain societies.
1: Bizonyos féle társaságok.
2: Društvo određenih ljudi.
0: We shall avoid all which can damage our spirituality or which can put some virus in our consciousness that our thinking becomes opposite.
1: El kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek tönkretehetik a lelkiségünket, vagy amelyek egyfajta vírussal megfertőzhetik a gondolatainkat, hogy aztán pont ellentétesre változnak.
2: Trebamo izbjegavati one stvari koje nam mogu predstavljati prepreku na putu i ono što može poput virusa u nama promijeniti naše mišljenje.
0: The negative talking.
1: A negativ beselgetešak.
2: Negativno govorenje, razgovori.
0: Even it can create the doubts towards God.
1: még Isten számára is kételyeket ébreszthetnek. Istenben is kételyeket ébreszthetnek.
2: Takvi razgovori mogu pobuditi sumnju čak i u Boga.
0: Even they can crucify the God.
1: Még Istent is keresztre feszítik.
2: Oni mogu čak razapeti Boga.
0: So the human intellect is also very sensible, very sensitive.
1: Az emberi intellektus az is nagyon érzékeny.
2: Ljudski intelekt vrlo osjetljiv.
0: Human intellect is still depending on the steering, like you steer the car.
1: Az emberi intellektus is nagyon függ attól, hogy hogyan vezetik, mint ahogy egy autót is vezettek.
2: Ljudskim intelektom treba upravljati kao što upravljate autom.
0: So you can just steer it in from this direction to that direction.
1: Kormányozhatod ebbe az irányba is, meg amabba az irányba is.
2: Možete ga okrenuti u jedan smjer ili u drugom smjeru.
0: For example.
1: Például.
2: Na primjer.
0: When you go here in the sauna.
1: Ha most itt elmész a saunába.
2: Ako idete u saunu.
0: There are both kind of sauna.
1: Mindkétféle sauna van.
0: Mix and separate.
1: Kevert és különálló.
2: Postoje razdvojna i miješana sauna.
0: But it is very clear.
1: De ez nagyon világos.
2: Ali vrlo jasno.
0: What they in German say selbstverständlich.
1: Amit németül úgy mondanak, hogy magától értetődő.
2: Samo po sebi se razumje.
0: Everybody go in sauna without dress.
1: Mindenki ruha nélkül megy be a saunába.
2: U saunu svi ulaze bez odjeće na sebi.
0: No journalist write negative about this.
1: Egy újságíró se ír negatívat erről.
2: Ali nijedan novinar ne piše negativno o tome.
0: Or you go what you call the FKK.
1: Vagy ha elmentek az FKK-ra, vagy a nudista telepre.
2: Ili odete na nudističku plažu, nudistički kamp.
0: No journalist writes bad about this.
1: Erről egy újságíró sem ír rosszat.
2: Nijedan novinar neće negativno pisati o tome.
0: But if in the Kumbh Mela there are Naga Babas.
1: De a Kumbh Melán ott vannak a Naga Babák.
2: Ali ako na Kumbh Meli postoje Naga Babe.
0: That is not self-establishing.
1: Ez nem magától értetődő.
2: To više nije samo po sebi razumljivo.
0: So you see how you are steering the consciousness, the intellect of the people.
1: Látjátok, hogy hogyan kormányozzák az embereknek az intellektusát.
2: Vidite kako se može upravljati sa sviješću, sa intelektom ljudi.
0: So one thing we accept and the same thing we don't accept.
1: Egy dolgot elfogadunk, és ugyanazt a dolgot aztán nem fogadjuk el.
2: Možemo prihvatiti jednu stvar, a onda opet istu tu stvar ne prihvatiti.
0: And that is the biggest problem in the world.
1: Ez a legnagyobb probléma a világon.
2: I to je najveći problem u svijetu.
0: Gossiping and putting wrong pictures in your consciousness.
1: Az ilyen pletykák és a tudatban a rossz képeknek az elhelyezése.
2: Ogovaranje i ucepljivanje krivih slika u svoju svijest.
0: Then your mind, your intellect begins to support those wrong things.
1: Akkor az elméd, az intellektusod elkezdi támogatni ezeket a rossz dolgokat.
2: I onda vaš vaš intelekt počinje podupirati te loše stvari.
0: So you accept or you don't accept, what changes in you?
1: Elfogadod vagy nem fogadod el, mi változik te benned?
2: Ako nešto prihvatite ili ne prihvatite, što se promijeni u vama?
0: It changes in you that it brings disturbances in you.
1: Azt változtatja benned, hogy zavarokat kelt benned.
2: Promjena u smislu da izaziva nemire u vama.
0: It creates negative vrittis.
1: Negativ vrittiket kelt.
2: Stvara negativne vrittije.
0: And negative vrittis are like a lemon in the water, in milk.
1: A negatív vrittik olyanok, mint a citrom a tejben.
2: A negatívni vritti sú poput limonovog soka u mlieku.
0: So milk is your spiritual sadhana.
1: A tej, a te spirituális sadhanád.
2: Mlieko je vaša duchovná sadhana.
0: Milk is the spirituality which you gain through your spiritual sadhana, mantras, prayers, meditations, asanas, pranayams, positive thinking, leading a loveful life, a harmonious life.
1: A tej az a lelkiség, amit a spirituális szádonád által elnyertél, a mantrák, imák, gyakorlás, ászana, pranayama, jó életvitel által elértél.
2: Mlieko je duhovnost koju stječete svojim duhovnom sadanom kroz ponavljanje mantre, meditaciju, asane, pranayame, pozitivnim razmišljanjem, življenjem prema zakonima i u skladu.
0: And lemon is those drops which you are getting from outside gossipings.
1: A citrom pedig azok a cseppek, amelyeket kívülről kapsz különböző pletykák formájában.
2: A limunove kapi su oni utjecaji koje dobivate od vanjskih ogovaranja.
0: So it's pity that milk is spoiled.
1: Nagy kár, hogy a tej tönkre van téve.
2: Šteta je da se mlijeko pokvarilo.
0: And spoiled milk is nearly impossible again to prepare it or to make a coffee, nice cream coffee out of the spoiled milk.
1: És hogyha a tej már egyszer el van rontva, abból már majdnem lehetetlen még egyszer valamit készíteni, például egy jó tejszínes kávét készíteni.
2: Ako je mlijeko pokvareno, teško da ćete ga moći koristiti u izvornom čistom obliku, na primjer napraviti finu kavu s mlijekom.
0: Maximum you can try to make a cheese out of it.
1: Maksimum šajtot lehet belőle činani.
2: U najboljem slučaju možete pokušati napraviti sir od takvog mlijeka.
0: Everything is cheese.
1: Minden čupa šajt.
2: Sve postaje sir.
0: In German they say alles Käse.
1: Németek azt mondják, minden sajt.
2: U njemačkom postoji izreka koja kaže, ako je nešto glupost, ma sve je to sir.
0: Dann alles ist Käse, nicht die Askese.
1: Akkor már minden sajt, nem askézis.
2: Svamiđi se poigrao riječima, Käse je sir, dakle sve je sir, a ne askeza.
0: Therefore, one stupid thought, one stupid person can destroy all your spiritual sadhanas, which you made years and years long with great confidence and with great love.
1: Ezért egy ostoba gondolat, egy ostoba ember tönkreteheti a spirituális szádanádat, amelyet hosszú évek sok munkájával építettél föl.
2: Jedna glupa misa, jedna glupa osoba može pokvariti sve plodove duhovne sadane od nekoliko godina, sadanu koju ste radili sa velikom predanošću i ljubavlju.
0: You know, there's one story about Lord Shiva and Parvati.
1: Tudjátok, hogy van egy történet az Úr Shiváról és Parvatiről.
2: Postoji jedna priča o gospodu Shivi i Parvati.
0: And there was one rishi called Narada.
1: És volt egy rishi, akit Náradának neveztek.
2: I bio jedan rishi Narada.
0: And Narada's politics was very famous.
1: Náradának nagyon híres volt a politikája.
2: I Naradina politika je bila vrlo čuvena.
0: He knew how to make diplomacy and how to bring the people fighting and again together.
1: Tudta, hogy hogyan kell diplomáciát folytatni, és hogyan lehet az embereket összeveszíteni, és aztán megint kibékíteni.
2: On je bio majstor diplomacije, znao je kako zavaditi ljude i kako ih opet pomiriti.
0: So he was thinking that Parvati and Shiva, they love so much each other. They have so deep relations.
1: Mindig azt gondolta, a Parvati és a Shiva, ezek annyira szeretik egymást, olyan mély kapcsolatban vannak.
2: On je pomislio, Shiva i Parvati se toliko vole, oni imaju tako duboko vezu.
0: He was jealous.
1: Féltékenykedett.
2: Bio ljubomoran.
0: And when you are jealous, then you try to destroy someone's relations. At least while praying.
1: Hogyha féltékeny vagy, akkor pedig megpróbálod tönkretenni valakinek a kapcsolatát, vagy legalábbis megpróbálod.
2: I kad ste ljubomorni, onda pokušavate uništiti nekom njegovu vezu.
0: And when something happens, negative, then the jealousy person is so happy. On that day, this person eats two bread more.
1: Ha pedig valami történik, akkor ez a féltékeny ember nagyon boldog. Azon a napon ez az ember két kenyérrel többet eszik.
2: I kad se nešto negativno dogodi, to jako razveseli ljubomornu osobu, ona čak onda u slavu toga pojede dva kruha više.
0: One man left his wife.
1: Egy ember elhagyta a feleségét.
2: Jeden je muškarec napustio svoju ženu.
0: Because of other wife.
1: Egy másik nő miatt.
2: Zbog druge žene.
0: And this his ex-wife, she couldn't sleep out of the jealous.
1: A régi feleség nem bírt aludni a féltékenység miatt.
2: A njegova bivša žena nije mogla spavati od ljubomore.
0: So she had a psychiatric or a psychologist consultation.
1: Így elment egy pszichológushoz konzultációra.
2: Ja, ott is lehet a konzultáció kod pszichiátra ili pszichológa.
0: She can't sleep.
1: Nem tud aludni.
2: Mert nem može spavati.
0: Even she take medicine.
1: Még gyógyszert.
0: Sleeping tablets.
1: Szed altatókat.
2: Csak uzima lékové za spavanie.
0: So he was asking her question, asking every time, asking many questions.
1: És kérdezett tőle sok kérdést, minden alkalommal nagyon sok kérdést.
0: What's he thinking before going to sleep?
1: Mire gondol, mielőtt lefekszik?
2: I taj psiholog postavljao pitanje o čemu ona razmišlja prije nego što ide spavati.
0: And every time she was telling something bad about that lady who is with her husband now.
1: És minden alkalommal valami rosszat mondott arról a hölgyről, aki most a férjével van.
2: I odgovorila da svaki put razmišlja nešto negativno o ženi koja je sada s njenim mužem.
0: She said, in case if I sleep, then I dream that she's fawning to him, and I wake up so angry.
1: Azt mondja, minden alkalommal, amikor alszom, arra gondolok, hogy ő felhívja a férjemet, és abban a pillanatban annyira dühös leszek.
2: Žena je pričala, recimo, i da zaspem, onda sanjam kako ta žena razgovara s mojim mužem i ja se probudim puna bijesa.
0: So psychologist, he realized.
1: A pszichológus rádöbbent.
2: Pszichológ je shvatio.
0: How to bring her in sleeping.
1: Hogy hogyan és segítsen neki az elalvásban.
2: Kako da je pomogne da zaspe.
0: Next time he told her.
1: Legközelebb azt mondta neki.
2: Kod sljedeće seance joj je rekao.
0: Please don't tell anybody.
1: Ne mondj már semmit, kérlek.
2: Nemoj više ništa govoriti.
0: Just for your information.
1: Ne mondd el senkinek, kérlek, csak téged szeretnélek tudatni róla.
2: Samo za tvoju informáciu.
0: Your ex-husband.
1: A volt férjed.
2: Tvoj bivši muž.
0: And this lady.
1: És ez a hölgy.
2: Ta njegova žena.
0: They are together like a goat and tiger.
1: Úgy vannak együtt, mint a kecske és a tigris.
2: Imaju odnos poput tigra i koze.
0: He beat her yesterday.
1: A férfi megverte tegnap a nőt.
2: On joj je jučer tukao.
0: She's in hospital.
1: Már kórházban is van.
2: I ona sad u bolnici.
0: And he's at police station.
1: A férfi pedig a rendőrségen.
2: A on je u policijskoj postaji.
0: And that's all.
1: Ennyi.
2: I to je sve.
0: She went home.
1: A hölgy hazament.
2: Žena otišla kući.
0: And next day she phoned to the psychologist.
1: Másnap felhívta a pszichológust.
2: I sljedeći dan nazvala psihologa.
0: Dear doctor.
1: Kedves doktor úr.
2: Dragi doktore.
0: What miracle happened?
1: Milyen csoda történt?
2: Dogodilo se čudo.
0: I slept today 11 hours.
1: Ma 11 órát aludtam egyfolytában.
2: Danas sam spavala 11 sati.
0: Without sleeping tablets.
1: Altató nélkül.
2: I to bez tableta.
0: He said, well, I started new therapy.
1: Nos, én egy új terápiába kezdtem.
2: I rekao, započeo sam novu terapiju.
0: She said, please, can you continue this therapy with me?
1: Kérem, tudnám folytatni ezt a terápiát?
2: Ona ga zamolila, molim te, možeš nastaviti s tom terapijom.
0: So jealousy person,
1: tehát a féltékeny ember,
2: ljubomorna osoba,
0: always thinks negative.
1: Mindig negatívat gondol.
2: Uvijek negativno razmišlja.
0: The thoughts of the jealousy persons are the destructive thoughts.
1: A féltékeny ember gondolatai pusztítóak.
2: Misli ljubomorne osobe su destruktívne.
0: Towards other.
1: Mások irányában.
2: To prema drugima.
0: Therefore, to be a jealous is the biggest karmic illness.
1: Ezért féltékenynek lenni a legnagyobb karmikus betegség.
2: Biti ljubomoran najveća je karmička bolest.
0: God protect us from jealousy.
1: Isten védelmezzen minket a féltékenykedéstől.
2: Neka nas Bog zaštiti od ljubomore.
0: And jealousy is not only to a husband and wife or boy and girls.
1: A féltékenység pedig nem csak a férj és feleség, lány és fiú kapcsolatában jelenhet meg.
2: A ljubomora se ne odnosi samo na odnos između muža i žene ili dečka i djevojke.
0: There can be spiritual jealousy.
1: Lehet spirituális féltékenység is.
2: Postoji i duhovna ljubomora.
0: That's in the large scale.
1: Ez a legnagyobb súlyú.
2: I to u velikoj mjeri.
0: From one religion to other religion.
1: Egyik vallás a másik iránt.
2: Ljubomora je jedne religije na drugu religiju.
0: That's a sect.
1: Az egy szekta.
2: Ovi su sekta.
0: That's other religion.
1: Az egy másik vallás.
2: To je druga religija.
0: These are like eating meat.
1: Ezek húst esznek.
2: Ovi jedu
0: meso. Alcohols.
1: Alkoholt isznak.
0: Are vegetarians.
1: Ezek vegetáriánusok.
2: Meditating. Vegetariánci, meditirajú.
1: Ezek meditálnak.
0: Why they are eating like negative like this?
1: Miért

0: prikázanak ilyen negatívumokat.
1: Za što se pišu takve negativne stvari?
2: It is jealous.
0: Féltékenység az oka.
1: Zbog ljubomore.
2: And now it is a new in modern life.
0: És most a modern életben még valami új is van.
1: A modernom načinu životu.
2: To destroy some company, company leaders.
0: Hogy tönkretenni valamilyen vállalatot vagy vállalati vezetőt vagy egy társaságot, társaságvezetőt.
1: Postoji tendencija da se uništi neka kompanija ili menadžeri te kompanije.
2: To start the negative humor. Rumor.
0: Úgy lehet valamilyen vállalatnak a vezetőjét tönkretenni, és ezáltal a vállalatot is, hogy valamilyen negatív pletykát indítanak, vagy rossz hírt keltenek.
1: De aby se izazvala negatívna govorkanja.
2: That is in modern civilization one of the best weapon they said to destroy someone with a negative rumor.
0: A modern civilizációban azt mondják, hogy ez az egyik legjobb fegyver arra, hogy tönkretegyünk valakit, hogy negatív hírét keltsük.
1: Kaže se da je u modernoj civilizaciji najbolji način kako ćete nekog uništiti ako pokrenete negativne glasine.
2: That is jealous.
0: Ez a féltékenység.
1: To je ljubomora.
2: Economical jealous.
0: Gazdasági féltékenység.
1: Ekonomska ljubomora.
2: Jealous of the age.
0: A kor féltékenysége.
1: Ljubomora na dobnicu.
2: Jealous of the beauty.
0: A szépség féltékenysége.
1: Ljepotu.
2: Jealous of the success.
0: A siker féltékenysége.
1: Ljubomora zbog uspjeha.
2: Many, many kind of.
0: Sok-sok féle.
1: I mnogo takvih oblika.
2: But this is illness.
0: De ez egy betegség.
1: Ali to je bolest.
2: And this illness is infected nearly all creatures.
0: És ez a betegség megfertőzött szinte minden teremtményt.
1: I ta je bolest zahvatila gotovo sva bića.
2: In the plants there is also jealous.
0: A növényekben is benne van a féltékenység.
1: I kod biljaka postoji ljubomora.
2: In the stones there is jealous.
0: A kövekben is ott a féltékenység.
1: I kod kamenja.
2: When they have their power, then they try to dominate.
0: Ha nekik megvan az erejük, akkor megpróbálnak uralkodni.
1: Onek o tom svijetu stekne moć, pokušava dominirati drugim.
2: On different constellation.
0: Különböző konstellációkon.
1: U različitim konstellacijama.
2: Therefore, human have got intellect.
0: Az embernek intellektusa van.
1: Človek ima intelekt.
2: Human knows what is a destructive thoughts and which is not a destructive thought.
0: Az ember tudja, hogy melyik a destruktív gondolat, melyik a nem destruktív gondolat.
1: Človek môže rozlikovať, čo je destruktívna myseľ a čo nie.
2: So human can avoid.
0: Így hát az ember el tudja kerülni.
1: Zato človek môže izbieť.
2: Because human understands.
0: Mert az ember megért.
1: Mert človek rozumie.
2: Human can avoid, human can forgive.
0: Az ember el tudja kerülni, az ember meg tud bocsátani.
1: Človek môže izbieči neke stvari, on môže opraštati.
2: And human can correct.
0: És az ember tud javítani.
2: Change the negative into positive.
0: És a negatívat pozitívvel tudja alakítani.
1: Človek môže spravljati, promieniti negatívnu u pozitívnu.
2: Jealous.
0: Féltékenység.
1: Ljubomora.
2: So Narada.
0: Így hát Narada.
2: He was jealous about Shiva and Parvati.
0: Féltékeny volt Shivára és Parvatira.
1: Bio ljubomoran zbog odnosa Shiva i Parvati.
2: Now he want to make some kind of disharmony between their relation.
0: És egy kis disharmóniát akart a kapcsolatukban kelteni.
1: I htio unijet nekakav nesklad u njihov odnos.
2: But carefully.
0: De óvatosan.
1: Ali oprezno.
2: So he went to Parvati.
0: Így elment Parvatihoz.
1: I tako je otišao kod Parvati.
2: And he was talking nice to her.
0: Nagyon szép szavakkal beszélt hozzá.
1: I ljubazno je s njom razgovaral.
2: And very nice about Shiva.
0: És nagyon szépen beszélt Shiváról előtte.
1: Jako je lijepo govorio o Shivi.
2: Because he knew that she loves Shiva.
0: mert tudta, hogy ő szereti Sivát.
1: Here is now Donna Voli Shivu.
2: So he was talking so great about him.
0: Olyan nagyszerűen beszélt róla.
1: I zato je veličao Shivu.
2: Till her heart was completely melted.
0: Amíg Parvati szíve teljesen elolvadt.

0: other bhaktas.
1: Más bhakta.
2: Druge bhakte.
0: So he has no time for Parvati at all.
1: Neki nincsen ideje Parvatira egyáltalán.
2: Zato on zapravo nemá vremena za Parvati.
0: He only uses you, that's all.
1: Ő csak kihasznál téged, ennyi.
2: On te samo iskoristava.
0: When he needs something, he's nice to you.
1: Amikor kell neki valami, akkor kedves hozzád.
0: Is not true?
1: Nem így van.
2: Ako nešto treba,
0: yes,
2: onda je dobar prema tebi.
1: De, igen, így van.
0: This is a blackmailing.
1: Ez már egy ilyen sötét
0: When someone begins to talk like this, you should stop the discussion that and say let's read the Lilamrit.
1: Ha valaki így kezd el beszélni, akkor azonnal abba kell hagynotok a beszélgetést, és azt kell mondanod, hogy hagyjuk most abba a beszélgetést, olvassuk inkább a Lilamritot.
0: Or good night.
1: Vagy azt, hogy jó éjszakát.
2: Parvati na to sve odgovorila da imaš pravo i ovakav način pristupanja govorenja je zapravo ucjena. I kad vas neko ucjeni na taj način, onda najbolje prekinite, čitajte Lilu Amrit ili kažete laku noć.
0: Or meditate and put on Guru Gita cassette.
1: Vagy meditáljatok és tegyétek be a Guru Gita kazettát.
2: Ili meditirajte i slušajte Guru Gita kazetu.
0: He created in her some doubts.
1: Így Narada némi kételyeket ébresztett Parvatiban.
2: I Narada uspio Parvati probuditi neke sumnje.
0: And he said to her, don't go near to him.
1: És azt mondta neki, ne menj hozzá közel.
2: I rekao je, nemoj mu ići blizu.
0: His body is full of poison.
1: A teste tele van méreggel.
2: Njegove tijelo puno otrova.
0: You know, he drank the poison.
1: Tudjátok, tudod, megitta a mérget.
2: Jer ti znaš da je on popio otrov.
0: When the devas and rakshasas, they were poor, churning the ocean and nectar came and poison came.
1: Amikor a devák és a rakshasák ugye kiköpülték az óceánt és kinyerték a nektárt és kijött a méreg is.
2: Onda kad su devi i rakshase bučkali oceán, pa su isplivali i nektar i otrov.
0: So if you touch his body,
1: ha csak megérinted a testét.
2: Dotakneš tijelo.
0: Transcendental process.
1: Van egy transzcendentális folyamat.
2: Događa se transcendentalni proces.
0: You will be poisoned.
1: Hogy meg leszel mérgezve.
2: I ti ćeš se otrovati.
0: His body is so bitter.
1: A teste annyira keserű.
2: Njegove tijelo tako gorko.
0: Did you ever test with the tongue his body?
1: Bármikor is megízleted a testét a nyelveddel?
2: Jesi ikada jezikom kušala njegovo tijelo?
0: No.
1: Nem.
2: Nisam.
0: You see, on the middle of the tongue.
1: Látod, a nyelv közepén.
2: Na sredini jezika.
0: There is a special chakra.
1: Ott van egy különleges chakra.
0: Not on the top of the tongue.
2: Postoji posebna chakra, ne na vrhu jezika, nego u sredini.
0: But very deep. In the middle of the tongue.
1: Nem a nyelvhegyén, hanem nagyon mélyen bent a nyelv közepén.
0: And if you touch his body with that point of the tongue.
1: A testét a nyelvednek azzal a részével kell megérintened.
2: Jako dotakneš ivino tijelo s tom točkom na jeziku.
0: You will experience the bitterness.
1: Akkor majd megtapasztalod, hogy milyen keserű.
2: Okusit ćeš gorčinu.
0: And as bitter his body, that must bitter love he has for you.
1: És amilyen keserű a teste, annyira keserű az irántad érzett szeretete.
2: I onako gorko koliko je njegovo tijelo, toliko gorka mora biti njegova ljubav prema tebi.
0: And for bhaktas?
1: A bhaktáknak pedig?
2: A za bhakte?
0: He gave nektar.
1: Nektárt adott.
2: Njima je dao nektar.
0: She said, how should I know this?
1: Azt mondta Parvati, ezt honnan tudhatnám?
2: Parvati upitala, kako da to znam?
0: Very easy.
1: Nagyon könnyen.
2: Jako lako.
0: Tomorrow when he's sitting on the rock and you wash his body.
1: Holnap, amikor kiül a sziklára és te lemosod a testét.
2: Sutra, kad on sjedi na stijeni, a ti pereš njegovo tijelo.
0: You must open your mouth wide.
1: Nyisd ki szélesre a szádat.
2: Jako tvori usta.
0: Till the middle point of the tongue is out.
1: Amíg a nyelved középső része is ki nem ér a szádból.
2: Dok ne isplaziš jezik do sredine.
0: And test his shoulder.
1: És ízleled meg a vállát.
2: I dotakni mu rame.
0: But carefully.
1: De óvatosan.
2: Ali oprezno.
0: If he will see.
1: Ha észreveszi.
2: Jako on to vidi.
0: He will kill you.
1: Megöl.

0: ubičete.
1: Parvati was prepared.
2: Parvati felkészült.
0: Parvati bila pripremljena.
1: That's called brainwashing.
2: Ezt hívják úgy, hogy agymosás.
0: To se zove ispiranje mozga.
1: Whatever confidence you had inside, that was washed away.
2: Bármi bizalom is volt benned belül, az most ki lett mosva.
0: Isprano vam je sve ono povjerenje koje ste imali.
1: Then he went to Shiva.
2: Akkor elment Shivához.
0: Nakon toga narod otišao Shivi.
1: Lord Shiva, how divine you are.
2: O Uram Shiva, mennyire isteni vagy.
0: O Gospode Shiva, kako si ti božanstven.
1: Till Shiva melted.
2: Amíg az Úr Shiva elolvadt.
0: I tako sve dok se Shiva nije rastopio.
1: And then said, and the Parvati, oh, such a holy, divine.
2: És aztán azt mondta, ó, Parvati, milyen szent, milyen isteni.
0: I onda Narada rekao, kako je Parvati sveta i božanska.
1: She loves you, Lord.
2: Ő nagyon szeret téged.
0: Gospode, ona te tako voli.
1: No one in this universe exists so great devotee like Parvati for you.
2: Ebben a világegyetemben nem létezik még egy olyan nagy hívő, mint Parvati számodra.
0: U cijelom univerzumu nema većeg tvog posvećenika od Parvati.
1: And Shiva was melted and he said yes.
2: Shiva je ova, igen, igen.
0: I Shiva je sav raznježen rekao da.
1: And when Shiva was completely melted.
2: És amikor Shiva teljesen elolva.
0: Kad se Shiva potpuno rastopio.
1: When he entered nearly in the heart of Shiva.
2: Ő majdnem elérte Shiva szívét.
0: Kad je dopro gotovo do Shivinog srca.
1: Then he said, but my lord.
2: És akkor azt mondta, de uram.
0: Ali znaš gospode.
1: One thing I don't understand.
2: Egy dolgot mégsem értek.
0: Jednu stvar ne razumijem.
1: He said, what?
2: Mit?
0: Što to?
1: But still, why she want to kill you?
2: Azt, hogy miért akar téged mégis megölni?
0: Ne znam zašto te ona želi ubiti.
1: I don't know, I heard.
2: Nem tudom, csak úgy hallottam.
0: Ne znam to, ali sam čuo.
1: That she want to eat you.
2: Hogy fel akar téged falni.
0: Da te želi pojesti.
1: That must she hate.
2: Annyira gyűlöl.
0: Ona te toliko mrzi.
1: So I can't understand.
2: Nem értem.
0: Ja to nem
1: How
0: nem
1: does two things exist together?
2: Két dolog hogyan létezhet együtt?
0: Kako te dvije stvari mogu postojati zajedno?
1: Love and hate.
2: Szeretet és gyűlölet.
0: Ljubav i mržnja.
1: But Lord, that's your maya.
2: De Uram, ez a te májád.
0: Ali Gospode, sve to tvoja maja.
1: You can do that hate and love are together.
2: Te megteheted, hogy a szeretet és a gyűlölet együtt van.
0: Ti možeš učiniti da ljubav i mržnja zajedno postoje.
1: I have heard.
2: Úgy hallottam.
0: Čuo sam.
1: Tomorrow is your last bath.
2: Holnap van az utolsó fürdőnapod.
0: Da ti je sutra zadnja kupka.
1: But you are the Lord, knower of all three, past, present and future. You must know.
2: De te vagy a mindhárom világ ura, a múlt, a jelen és a jövő ura. Neked tudnod kell.
0: Ali ti to sigurno već znaš, jer ti si znalac i prošlosti, sadašnjosti, budućnosti.
1: Tomorrow during the bath.
2: Holnap a fürdés ideje alatt.
0: Sutra za vrijeme dok se kupaš.
1: She will attack on your right shoulder.
2: Meg fog támadni a jobb válladnál.
0: Ona će napasti tvoje desno rame.
1: With such a wide open mouth.
2: Olyan vad, kitátott szájjal.
0: Sa širom razjapljenim ustima.
1: Not little, very wide.
2: Nem kicsi, hanem nagyon szélesre tárt szájjal.
0: Neće ih samo malo otvoriti, već razjapiti.
1: If you will survive in that constellation,
2: ha ezt a konstellációt túléled,
0: ako preživiš tu konstelaciju,
1: then will be okay.
2: Akkor minden rendben lesz.
0: Sve će biti dobro.
1: Otherwise the whole universe will collapse together.
2: Máskülönben az egész világegyetem össze fog omlani.
0: U suprotnom će se urušiti cijeli univerzum.
1: But she's well informed.
2: De ő nagyon jól informált.
0: Ali ona jako dobro obavještena.
1: If you notice and take care, she will not do.
2: Ha észreveszed és megfigyeled, akkor nem